0: Magyar Hírmagazin.
1: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Az ORF Kismartoni stúdiójából Palágyi Zsófia köszönti Önöket még életben. Ezzel a címmel szervezett pódiumbeszélgetést a Wiener Arbeitsgemeinschaft für Volksgruppenfragen, az Osztrák-Szlovák Kulturális Egyesületben. A rendezvény a népcsoporti nyelvek jelenét és jövőjét vizsgálta, különös tekintettel arra, hogy alakul a nyelvhasználata mindennapokban, főként a fővárosban. A magyar résztvevőket az ORF népcsoport szerkesztősége kérdezte. Holnap jelentkezik ismét a Vír című népcsoporti tévémagazinunk. Színes témákkal jelentkezünk, egy Burgenlandban élő szlovák kalapkészítőről, egy cseh táplálkozási szakértőről, egy bécsi roma témájú színházi előadásról, a karintiai szlovén gyermeknapról, egy burgenlandi segítőről Burkina Faso-ban, valamint a többnyelvű FC Süd-Burgenland női csapatáról is hallhatnak, ahol a magyar Sipos Lilla az Admiral női Bundesliga szezonjának legjobb játékosa lett. Tartsanak velünk, azonnal jönnek a részletek! Még életben. Ezzel a figyelemfelhívó címmel szervezett, a bécsi népcsoportok kérdéseivel foglalkozó munkaközösség a Wiener Arbeitsgemeinschaft für Volksgruppenfragen pódiumbeszélgetést az Osztrák-Szlovák Kulturális Egyesületben. A beszélgetés középpontjában a népcsoporti nyelvek jelene és jövője állt. Népcsoporti beszélők osztották meg a tapasztalataikat és véleményüket arról, hogyan változik a nyelvhasználat a fővárosban. Grubeál Evelin arról mesélt, milyen hétköznapi tapasztalatai vannak a magyar nyelvvel kapcsolatban Bécsben.
2: Szerintem a magyar nyelv Bécsben él, lehet találni minden sarkon, tehát a postás is magyar, és a metrón, ha megyek, akkor is találkozok magyarokkal, vagy hallom a magyar nyelvet nagyon sokat. Szerintem most a beszélgetés során is kiderült, hogy ez egy valamennyire új dolog, hogy régebben lehet, hogy többet féltek az emberek, vagy többet tartottak attól, hogy akkor más nyelven beszéljenek az ilyen nyitott helyeken. De szerintem most már így nagyon szabad életet élünk, mint magyarok Ausztriában és Bécsben. Jót tesz, hogyha hallom, hogy valaki magyarul beszél, és egy ilyen közvetlenség történik meg, hogyha hallom, hogy valakinek magyar akcentusa van, vagy valaki magyarul akar valahol rendelni, beszélni, nem érti, hogy miről van szó, és akkor tudok segíteni, az is nagyon jó.
1: Ezt követően a beszélgetés másik résztvevője, Böcskei Molnár Dávid azt osztotta meg, hogy nehéz volt-e megőrizni a magyarságát Bécsben.
3: Családommal magyarul beszélek, úgy nőttem fel, ők adták át nekem a nyelvet, az anyanyelvet, és utána pont a családom volt az, aki elvitte a különböző magyar szervezetekbe, ahol megtanultam úgymond a nyelvtant, az irodalmat, a történelmet, és ezen keresztül kialakultak kapcsolatok, barátságok már itt Bécsben, és gyerekkoromtól fogva mai napig ezek a barátságok léteznek, és ezek nagyon fontosak az életemben. És úgy gondolom, hogy Bécs azért nagyon fontos, mert megadja nekem azt a lehetőséget, hogy megéljem a magyarságomat. Tehát rengeteg magyar szervezet van, ami itt működik, amikben részt lehet venni. Egészen különböző szervezetek, a sport, a kultúra, egyház, tehát bármilyen szervezetről beszélünk, és ez segít abban, hogy a mindennapokban megélhessem. És úgy gondolom, hogy Bécsben az is fontos, hogy van egyfajta tolerancia, tehát én megélhetem a magyarságomat, és ez teljesen rendben van, hiszen mások is, más kultúrák is megélhetik a saját nyelvüket. Ami számomra nagyon érdekes volt, hogy a népcsoporthoz való tartozás nekem a hétköznapokban mit jelent, Bécsben mit jelent, és például azt kérdezte a műsorvezető, hogy hogyan használunk különböző szófordulatokat, és akkor erre én azt mondtam, hogy nem tudok egyetlen egyet mondani, hanem a magyar nyelv és a népcsoporthoz való tartozás az így egész nap kísér engem, és sokszor van az, hogy például a munkahelyemen, hogyha írnom kell egy szöveget vagy valamit, akkor, és németül már nem jutok tovább, akkor úgy belegondolok, hogy magyarul hogyan mondanám, és akkor az nekem egy segítség, és akkor néha jön egy ihlet vagy egy ötlet, Természetesen nem lehet minden tükörfordításban lefordítani, de sokszor ez egy ilyen impulzus, vagy egy jó ihlet.
1: Rumpler Diana pedig a beszélgetés konstruktivitását tartotta fontosnak kiemelni.
0: Számomra nagyon meglepő volt részben a mai est, olyan szempontból, hogy nagyon érdekes volt, amit mondtak a fiatalok, mivel arra kitértek, hogy a többnyelvűség milyen fontos számukra, és hogy mennyire változott például a városi közegben. Úgyhogy többek között Bécsről volt szó, és hogy Bécs mennyire önmagában a város is változott, mennyire megnyílt, és hogy mennyire összehasonlíthatatlan tulajdonképpen a 20 évvel ezelőtti helyzet a maival, hogy jóval nyitottabb, és az emberek jóval jobban érzik magukat, azok is, akik többnyelvűek vagy soknyelvűek. Úgyhogy ez egy nagy különbség volt, amit nagyon intenzíven lehetett észlelni tulajdonképpen az összes résztvevőnél.
1: A vír csesi, hrváti, magyarok, roma, szlováci, szlovenci című népcsoporti tévémagazin ezúttal is sokszínű történeteket hoz holnap, azaz pénteken. Megismerkedünk egy szlovák származású burgenlandi kalapkészítő és divattervező munkájával, majd egy cseh táplálkozási szakértő segítségével az egészséges élet egyensúlyáról beszélgetünk. A bécsi Akadémie Theater aktuális előadása a roma közösség színházi megjelenítésének kérdéseit feszegeti. Ellátogatunk a karintiai szlovén gyermeknapra, ahol több mint 100 gyerek töltött együtt egy élményekkel teli napot. Bemutatunk egy burgenlandi horvát segítőt is, aki immár 3 évtizede támogatja a rászorulókat Burkina Fasóban. Pontosan egy hét múlva kezdődik a labdarúgó világbajnokság. A futball hangulat világszerte érezhető lesz a következő hetekben, és aktuális adásunk végén nálunk is a sporté lesz a főszerep. A többnyelvű FC Südburgenland női csapatán keresztül a közösség erejéről is képet kapunk, és itt hallhatják Sipos Lillát is, aki az osztrák női élvonalban az Admirál női Bundesligában nyújtott teljesítményével a szezon legjobb játékosa lett.
4: Én azt gondolom, hogy én egy teljesen más arcomat tudtam itt mutatni. Én kiteljesedtem az FC Südburgenland csapatánál, azért is, mert én tudtam, hogy segíteni jövök ide. Én akkor érkeztem a csapathoz, amikor a második ligában kieső helyen voltak, és tudtam, hogy úgymond meg kell mentenem a csapatot a kieséstől. Elkezdtem még keményebben dolgozni. Én nem szeretem ezeket a közhelyeket, hogy mert az ember a sokat dolgozik, és játszottuk a saját játékunkat, nem, én tényleg hiszek ebben. Hogyha az ember dolgozik, és elhiszi, hogy fontos eleme és része a csapatnak, és érzi a bizalmat, akkor ki tudja magából hozni azt, amit kihozott, és ezt meg is mutatták az eredményeim. Én azt gondolom, hogy nagyon sokat tettem hozzá a Südburgenlandhoz, nyilván a feljutáshoz minden, de ez egy csapatsport. Én sem tudtam volna a csapatom nélkül itt teljesíteni, és kinőttem magam, mint játékos. Ismernek itt is kint a Bundesligában, én nagyon hálás vagyok ezért, viszont nagyon fontos volt, hogy én mindig a földön maradtam. Akármit értem el gólkirálynőként, vagy az évjátékosaként, vagy rúgjossam a gólokat, nagyon-nagyon fontos, hogy az ember mindig a földön maradjon, és reálisan nézze a dolgokat, mert abban a pillanatban, hogy egy kicsit elszáll az ember, vissza is vesz az élet valamit. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok ennek a csapatnak, hogy így hoztak ide, mint egy segítség, és én ezzel éltem.
1: A Vír című népcsoporti magazin pénteken 10 óra 55 perckor látható az ORF 2 műsorán. Az adás később visszanézhető az ORF On felületén.
5: Rádió Burgenland. Itt otthon vagyok.
1: Ma Ausztria szerte ünnepnap van. A katolikus egyház úrnapját németül a Fronleichnamot ünnepli. Bár a név első hallásra furcsán hangozhat, semmi köze a halálhoz vagy a temetéshez. A Fronleichnam szó középkori, német eredetű, jelentése nagyjából az úr teste. Az ünnep lényege, hogy a katolikus hívek Jézus Krisztus jelenlétére emlékeznek az eukarisztiában, vagyis az oltári szentségben. Úrnapját mindig húsvét után 60 nappal csütörtökön tartják. Ausztriában ez hivatalos munkaszüneti nap, ezért ma az iskolák, hivatalok és a legtöbb üzlet is zárva volt. A hagyományokhoz országszerte ünnepi szentmisék és körmenetek tartoznak. Sok településen virágszőnyegekkel díszítik az utcákat, a hívek pedig közösen vonulnak végig a falvakon és városrészeken, Burgenlandban és más katolikus vidékeken ma is élő és látványos hagyománynak számít az úrnapi körmenet.
5: Időjárás.
1: Ma estére viszonylag nyugodt időre számíthatunk, vékony fátyolfelhők vonulnak át az égen, de sok helyen még kitart a derült idő, a hajnali órákhoz közeledve viszont egyre több és vastagabb felhő érkezik, és a szél is feltámad, északnyugatira fordul, Észak-Burgenland térségében időnként élénk, helyenként erős széllökések is kísérhetik. Az éjszaka folyamán 16 és 11 fok közé hűl le a levegő. Holnap pénteken változékony, hűvösebb idő várható. A reggel még többnyire szárazon indul, de már erősen felhős és szeles lesz az idő. A délelőtti óráktól kezdve több helyen elered az eső, amely többnyire gyenge lesz, de főként délen egy-egy erősebb zápor sem kizárt. Délutánra azonban fokozatosan megszűnik a csapadék, és lassan felszakadozik a felhőzet is. Rövid napos időszakok is kialakulhatnak Burgenlandban. Az északnyugati szél napközben is élénk marad, ezért a hőérzet jóval hűvösebb lesz a megszokottnál. A csúcshőmérséklet mindössze 16 és 20 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírműsorunk végén köszönöm a figyelmüket, tartsanak velünk holnap is, addig pedig további szép estét, illetve jó pihenést kívánunk önöknek, bárhol is hallgatnak minket.